Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Mellette szól.
2: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok?

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

tévesztő, ha erősnek látsz. Ez csak esőben tánc. Összefirkált karral a mostban. Tetováld rám, amit rólad lemostam. Összekötve mégse rabok, épp beléd vakulok. Kevésnek érzem, pedig sok, ami megtörténhet és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljem meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg. Összebilincselt minket az

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű, színem a veríték, mert

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Oroszország átirányítja az Azovi-tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek a polifelonok gyulladás csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyiöregedésnek. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kánikula elszórtan záporokkal, leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Kezdeményezi a kotorékvadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma. Az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a NIBIH-nek kell jelezni. Kigyulladt a Gaz, az Avar és a Tarló Törökbálint és Kamaraerdő között. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több hivatásos és önkéntes egység is a helyszínre vonult. Az oltás közben drónokkal mérik fel a lángoló terület pontos méretét. A munkálatokat nehezíti, hogy a tűz egy szürke marhacsordát és egy távközlési szolgáltató telephelyét is veszélyezteti. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntés ellen tiltakozva, az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Oroszország átirányítja az Azovi tengeren zajló forgalmat, miután az ukrán hadsereg a múlt héten több hajó ellen is támadást hajtott végre. A gabonaexportőrök szerint a szállítmányokat a Fekete-tenger gabona termináljain, vagy a balti-tengeri kikötőkön keresztül is el lehet juttatni, bár ezek közül néhányat már ért ukrán dróntámadás. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifenolok gyulladást csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyöregedésnek. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

ebben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsip kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ringvel.

0: hatalmat szeretett csak szétszedne.
1: Fedezze fel a legújabb slágereket a Trio Turmixban. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Változóan felhős, napos idő várható, helyenként záporokkal. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az új kormányzat intézkedések mérsékelhetik a jövedelmi különbségeket, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésükben kiemelik, hogy az adókedvezményekkel és a lakástámogatási rendszer átalakításával inkább a gazdagok nyertek. A jelentés szerint az alacsony nyugdíjak és keresetek emelése ugyanakkor érdemben csökkentheti az egyenlőtlenségeket. Nem csitulnak a harcok a hormuzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Közben Omán a nemzetközi jog betartására szólított fel a hormuzi szorosban. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról vitáztak a parlamentben. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újra feldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Kárpátalján jelenleg csaknem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt Dimitrió Lubinek, az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte, azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozott Ungváron. Megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított perdöntés ellen tiltakozva az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Éjféltől legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, mától ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTVA sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 perc elmúlt 7 óra, jó reggelt, hiásság, ez már a napindítónk, a reggeli starter július 15-én szerdán itt a 97.7 Trio FM-en. Én Pálinkás Zsolt vagyok, ma is együtt töltetjük a délőtöt, ha van kedvük és idejük, tartsanak velem. A napindító információk mellett természetesen most is a jászság kedvencei közül válogatunk. David Guetta és Anne-Marie közös lágere folytatja a sort. Legyen szép a napjuk, tartsanak ma is a Trio FM-en.

reggelt, jelszág a Hörzdal után néhány szót ejtünk a várható időjárásról. Szerdán a napsütés mellett többször erősen megnövekszik majd a felhőzet, és szórványosan záporokra, zivatarokra is készülhetünk a térségben. Nem mindenhol fog esni, de ahol leszakad az ég, ott egyszerre jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a zivatarok környezetében viszont erős viharos szélőkésekre is számítani kell. A hőmérséklet most 20 fok körül alakul, a délután óráiban pedig 26 fokos csúcsértéket mérhetünk. Yeah!

0: Közlekedési információkat hozok. Útkarbantartási és építésünkek miatt kell korlátozásokra számítani a térségben közlekedőknek. A Monor-Tápiószele összekötő úton a 32-es és a 34-es kilométer között karbantartási munkákat végeznek, mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást, a korlátozás ma délután 5 óráig van érvényben. Az új Szászi-Elszapáti összekötő úton a 4-es és 5-ös kilométer szelvény között útépítési munkálatok folynak, itt mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben, ami egészen július 20-án délután 4 óráig tart majd.
1: Jó utat kíván a Trio FM!
2: Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Ez a Trió FM és a reggeli starter, nézzük a mai horoszkópunkat. A szerda rendkívül intenzív napot tartogat, a Hold ugyanis belép az oroszlán jegyébe, és együttállásba kerül a Jupiterrel. Ez a bolygóállás hatalmas energiát hoz, felhősíti a szenvedélyt, a kreativitást, de hajlamosítat a túlzásokra, a szélsőséges viselkedésre is. Nézzük, mire is számíthatunk a mai nap során. A tüzes energiák a kosoknak különösen kedveznek, könnyen lelkesítenek másokat, de figyeljenek a türelmetlenségre. A bikáknak érdemes a megszokott nyugodt tempójuknál maradniuk, a kivárás most többet ér. Az ikrek tele lesznek jobbnál jobb ötletekkel, de a nagy lendületben ne vállalják túl magukat. A rákokat egy visszajelzés megerősíteti egy fontos döntésben, viszont a pénzügyekben maradjanak józanok. Az oroszlánok lesznek a nap főszereplőid, minden égi támogatást megkapnak, de hagyjanak teret másoknak is. A szüzek környezete a megszokottnál impulzívabb lehet, a háttérben formálódó ötletekből azonban valami igazán jó születhet. Nem sokára folytatjuk a mérleggel.

0: Itt a napindítónk, jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk a horoszkóp összeállításunkat. A mérlegek könnyen a társaság középpontjába kerülhetnek, de az ígéretekkel bánjanak csínyán. A skorpiók nagy célokat tűzhetnek ki maguk elé, a váratlan lehetőségek előtt viszont gondoljanak át minden részletet. A nyilasokat kifejezetten inspirálja ez a bolygóállás, de a kapkodást elkerülve ne akarjanak egyszerre minden lehetőséget megragadni. A bakok életében nagyobb horderű ügyek kerülhetnek előtérbe, és jó érzékkel találják meg a helyes irányt. A vízöntőknél a kapcsolatok kerülnek fókuszba, egy nyílt beszélgetés pedig közel hozhatja önöket valakihez. Végül a halak rengeteg energiát kapnak a halogatott feladatok elvégzésére. A siker kulcsa most az összpontosítás lesz.
1: Rio FM. A járság ritmusa.
2: A járság ritmusa.

0: 9 óra, már is Takács Erikának adom át a stúdiót, a legfrissebb híreket követően pedig folytatjuk a szerda reggel társas lágerével. Itt lesz a Austin, ezen nyitjuk majd a következő órát. Számítok továbbra is figyelmükre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Pordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Clio FM hírei.
6: Változóan felhős, napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. A többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. A benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolajárát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Nem csitulnak a harcok a hormúzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légi társaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig marad hatályban. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar, emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt, napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most
1: indul a reggel.
4: Jó reggelt!
2: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: Közlekedési információkat hozok. Útkarbantartási és építésünkek miatt kell korlátozásokra számítani a térségben közlekedőknek. A Monor-Tápiószele összekötő úton a 32-es és a 34-es kilométer között karbantartási munkákat végeznek, mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást, a korlátozás ma délután 5 óráig van érvényben. Az Újszászi-Elszapáti összekötő úton a 4-es és 5-ös kilométer szelvény között útépítési munkálatok folynak, itt mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben, ami egészen július 20-án délután 4 óráig tart majd.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Már is nézzük a mai nap évfordulóit, érdekességeit. Július 15-én ünnepeljük a Magyar Vasút születésnapját. Pontosan 180 évvel ezelőtt, 1846-ban indult meg a menetrend szerinti forgalom az első hazai vasútvonalon Pest és Vác között. A mai napon több neves magyar művészünk születésnapjára is emlékezünk. 96 évvel ezelőtt született a nemzet színésze Szabó Gyula, akit a Tenkes kapitánya Buga Jakabjaként, vagy éppen Kalambó felejtetetlen magyar hangja is szívünkbe zártunk, de az ő hangján keltek életre a magyar népesség csodás története is. Ma ünnepli 85. születésnapját Medvecki Ádám Kossuth Díjas karmester, a Magyar Állami Operaház egykori zeneigazgatója. Szintén ma ünnepli születésnapját Koncz Tibor zeneszerző, aki Kovács Kati legfontosabb slágerét vetette papírra a Szene Siván szerzőtársaként. Ugyancsak ezen a napon látta meg a napvilágot Drahota Andrea, Jászai Mari díjas színésznőnk és a hazai klasszicista szobrászat egyik legtöbbet foglalkoztatott mestere Dunajszky Lőrinc is. Végül egy tudományos és történelmi mérföldkő, 51 évvel ezelőtt 1975-ben ezen a napon indult útjára a szovjet Szojusz 19 és az amerikai Apollo űrrakéta, ahogy a világűrben összekapcsolódva létrehozzák az első nemzetközi űrállomást.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: Ez a Trio FM, a Hírek Rádiója. Jászberényben útfelújításokról döntött az önkormányzat, a következő hetekben többek között a Pannónia, a Rozmaring, az Ipartelep, a Kötélverő, a Sándor, a Cserkész, a Napsugár, a Sármány, a Báthori, a Bognár és a Hablány utca különböző szakaszain végeznek majd munkálatokat. A kivitelezők az aszfalt vágását, az alap kiszedését, az úzott kőterítését és az új aszfalt kopórétek kialakítását végzik el. Mindezzel párhuzamosan megkezdődött már a teljes út és járdafelújítás tervezése is: a Dohány, a Szív, a Petőfi Sándor, a Galamb, a Göncöl, a Kisernő, a Honvéd, valamint a Sándor utcában és a Kórház utca egy szakaszán. Ez a munka magában foglalja az érintett részek közmű korszerűsítését is.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: FM a Jelszeg rádiója, a Jászlónkun szólnak vármegyei kormányhivatal kormányablak busza szerdán, azaz a mai napon a mi térségünkben jár, így helyben jön az ügyintézés. Már is mondom a mai menetrendet, hogy mikor és hol találhatják meg a mobilizált ügyfélszolgálatot. Jász Felső Szentgyörgyön 319-től egészen 411-ig a művelődési háznál parkol a kormányablak busz. Pusztamonostoron a mai napon 311 és 41 között intézhetik ügyeiket a községházánál, Jászágon pedig 341-től 313-ig várják önöket a volt posta épületénél. Érdemes kihasználni ezt a lehetőséget is az ügyintézésre.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: 9 óra már is érkezik Takács Erika a legfrissebb hírekkel, majd folytatjuk a szerda délőttünket Last Frequencies és Nike-ből közös dalával. Ez lesz a Like I Love You. Like I love you. Köszönöm, hogy ezt az órát is a Trio FM-mel töltötték. Számítok mindenkire a folytatásban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldjáró szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekésze koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg a gályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Az ukrán erők csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb kőolaj finomítójára. A Gazprom baskírföldi vállalata az utolsó nagy benzintermelő üzem Oroszországban, amelyet idén még nem támadtak ukránok. Az ukrán drónok mintegy 1500 kilométert tettek meg a létesítményig. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekésze koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosseumban. Az ókori amfiteátrumban az egyórás esti bejárásokon a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt 6 perccel, szólnak tovább a Jássá kedvenceit a Trio FM-en, hogy repüljön a szerdai munkaidő. Köszöntök mindenkit, én Pálinkás Zsolt vagyok. Már is ajánlom figyelmükbe Miles Smith Stay című dalát, ezt szólnálunk hamarosan. Előtte még a Morcsiba klasszikusát hozom.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Súlyos csalódással zárult a tegnapi világbajnoki elődöntő a francia labdarúgó válogatott számára, miután 2-0-ás vereséget szenvedtek Spanyolországtól. A franciák csapatkapitánya Kylian Mbappé a mérkőzés után szokatlanul nyíltan és önkritikusan értékelte a helyzetet. Véleménye szerint Didier Deschamps szövetségi kapitány taktikája nem működött megfelelően, a középpályán létszámhátrányba kerültek, ráadásul a letámadásuk és a technikai pontosságuk is elmaradt a vártól. A spanyolok büntetőből és egy második félidéig góllal magabiztosan hozták a meccset, így ők jutottak be a VB döntőbe. Franciaországra így szombaton már csak a bronzmérkőzés vár Miami Gardensben, ahol az Argentína-Anglia elődöntő vesztesével mérkőznek meg a harmadik helyért.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: Közlekedési információkat hozok. Útkarbantartási és építésünkek miatt kell korlátozásokra számítani a térségben közlekedőknek. A Monor Tápiószele összekötő úton a 32-es és a 34-es kilométer között karbantartási munkákat végeznek, mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást, a korlátozás ma délután 5 óráig van érvényben. Az Újszászi-Elszapáti összekötő úton a 4-es és 5-ös kilométer szelvény között útépítési munkálatok folynak, itt mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben, ami egészen július 20-án délután 4 óráig tart majd.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Ez a Trio FM jazzbrainből az imént a német trance legenda André Tandeberger, vagyis ETB egyik legmeghatározóbb 2003-as slágere szólt a 97 éten. Az I Don't Wanna Stop a mai napig a korai 2000-es évek vokális trance korszakának igazi alapműve, amelyben a fülbe mászó pop struktúrák és a jellegzetes finom elektronikus gitárszólamok keverednek. A track különlegessége, a dal különlegessége a kanadai Roberta Harrison gyönyörű érzelmes énekhangja. A nosztalgiázás után pedig visszatérünk a jelenbe, megnézzük, minden történt itt a közvetlen környezetünkben. Érkeznek a helyi hírek, a mikrofonnál ma is Szendi Hajni várja önöket a legfrissebb és legfontosabb térségi információkkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva, az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet, vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba, vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Tributes lesz szombaton. Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló közel 4 méter magas 29 darabból álló tűzzománc főoltárkép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsolódik egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megyko Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi Nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tributzenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tributzenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokolgálják gép dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda tribute zenekar. Mindez tehát szombaton. 38. alkalommal szervezik meg a Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye, ismét Jászberényben. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodó vásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel Uszoda és Termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem maradt kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel Kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. Folytatódik a változóan felhős idő idehaza. Az ország nagyobb részén azért több órára kisüt a nap. Először az ország középső részében, majd egyre inkább a Dunától keletre. A nap második felétől pedig már szinte mindenhol, de szorványosan kialakulhat. Zápor, zivatar, intenzív csapadék is jöhet. Jégeső, erős viharos széllökések is előfordulhatnak ma. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge mérsékelt marad. Délután 27-34 fok között tetőznek a maximumok, az északi középhegység tágabb térségében fordulnak elő az alacsonyabb csúcsértékek. Vételkörzetünkben délután 30 fok lesz, zápor minket is elérhet. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

A Trio FM-et hallgatják, egy fantasztikus koncert ízelítővel jövök a popzene kedvelői számára, ugyanis az Anywhere és a Let You Love Me című slágerek világsztár énekesnője Rita Ora visszatér hazánkba. A koszovói albán származású brit előadó korábban már fellépett néhány hazai fesztiválon, így a Balaton Soundon, az Epoton és a Színen is. Most azonban az első önálló koncertjével érkezik vissza Magyarországra. A zene mellett a divatban és a filmezésben is otthonosan mozgó elképesztő popikont július 29-én a Budapest Parkban láthatják és hallhatják majd a rajongók. Az énekesnő ezúttal egy teljes önálló showval készül lenyűgözni majd a közönséget. Itt a Trión pedig meg is hallgatunk tőle egy dalt.

Ez a Trio FM játszmenéből egy komoly és hosszú rock éjszakának nézünk elébe itt a Jászságban. Bár a szeptember végi időpontig még bőven van idő, már most érdemes a naptárba vésni a dátumot, hiszen a rendezvényel egy nemes célt támogatnak a résztvevők. Szeptember 26-án szombaton délután 4 órától egészen másnap hajnal 2-ig a Jászberényi Ifjúsági Ház lesz a hazai rockzene központja. A rendezvényen fellép majd a Blues Company, az Aurora, Moby Dick, a Kalapács, valamint éjfélkor a Zorallé és Szendei Zsolt, Sasza, a jótékonysági rockbuli teljes bevételével egy 19 éves fiatal hölgy gyógyulását segítik, akinél egy súlyos, ritka betegséget diagnosztizáltak. A jótékonysági rockbuli tehát itt Jászberényben szeptember 26-án szombaton már délután 4 órakor kezdetét veszi. Ha kedvelik a rockzenét, akkor mindenképpen érdemes jegyezni az időpontot, ráadásul a részvétellel még segíthetnek is.

Repül az idő, egy újabb óra végéhez érkeztünk itt a Trio FM szerda délelőttjében. Folytatjuk a friss hírekkel, a mikrofont most átadom Takács Erikának. Egy újabb órát nyitunk majd Major Lazer Cold Water című slágerével, íme kis ízelítő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejfölllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: frissautó.hu.
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu. Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekésze koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. Négy feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Az ukrán erők csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb kőolaj finomítójára. A Gazprom baskírföldi vállalata az utolsó nagy benzintermelő üzem Oroszországban, amelyet idén még nem támadtak ukránok. Az ukrán drónok mintegy 1500 kilométert tettek meg a létesítményig. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekésze koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev polgárminiszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. Elhalasztják a mára tervezett tüntetésüket a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsony áron, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján esélyes, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

80. évfordulóját. A hazai vasút történet kezdete 1846-ra nyúlik vissza, amikor elindult az első gőzvontatású személyvonat Pest és Vác között. Az évforduló alkalmából a vasúttársaság ünnepi BS-sorozatot bocsát ki, emellett országszerte és a virtuális térben is programokkal készülnek. A nyugati pályaudvaron ráadásul több évtized után akár már jövőre kinyithat a műemléki felújítással helyreállított királyi váró, amely prémium váróhelyiségként fogadja majd a vendégeket. Az évforduló alkalmából egy egyedi grafikával ellátott Vectron típusú villanymozdony is járja az ország hálózatát. A jármű egyébként 5 éves bérleti szerződésre került a MÁV-hoz, hogy a járműfejlesztési projekt megvalósulásáig is biztosítsa a megbízható közlekedést. Az évforduló után pedig visszakanyarodunk ide, a jársák kedvencei közé, már itt is a Miley Cyrus lágere, ez az Easy Lover.

0: Ez a Trio FM jazzbenényből júliustól egészen szeptemberig tart a szeder szezonja hazánkban, így most érdemes rendszeresen fogyasztanunk ebből a közkedvelt bogyós gyümölcsből. A szeder nem csak finom, de rendkívül egészséges is, 100 grammonként mindössze 43 kilokalóriát tartalmaz. Viszont már ekkora mennyiséggel is fedezni tudjuk a napi ajánlott C-vitamin bevitelünk csak nem felét, a K-vitamin szükségletünk 10, valamint a vasigényünk 13%-át. Emellett viszonylag sok B2 és E-vitamint, káliumot és rezet is tartalmaz. Alacsony glikémiás indexének köszönhetően egyáltalán nem okoz hirtelen vércukorszintugrást, így nagyszerű kiegészítője bármilyen kiegyensúlyozott étrendnek. A szakértők és dietetikusok szerint a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz naponta 2 adag gyümölcsöt érdemes elfogyasztani, ami a szeder esetében nagyjából 15-16 szemet jelent naponta. Együk akár önmagában turmixként, gyümölcssalátába keverve, vagy készítsünk belőle lekvárt, a szervezetünk mindenképpen hálás lesz érte.
1: Trio FM. Mellette szól.

Ez a Trio FM Jászberényből, folytatjuk egy programajánlattal. Jász Apátin megnyílt a 29. JAK Jász Apáti Alkotóhét kiállítása, a Vágópál hely

0: legfrissebb helyi információi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Tributes lesz szombaton. Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tributzenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tributzenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokolgálják. Gép dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda tribut zenekar. Mindez tehát szombaton. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló, közel 4 méter magas, 29 darabból álló tűzzománc főoltárkép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsoló egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megyko Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi Nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi mézvásár és méhész találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye ismét Jászberényben. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel uszoda és termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya

0: idén sem maradt kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strand röplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel kupa keretében vegyes strand röplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. Folytatódik a változóan felhős idő idehaza. Az ország nagyobb részén azért több órára kisüt a nap. Először az ország középső részében, majd egyre inkább a Dunától keletre. A nap második felétől pedig már szinte mindenhol, de szorványosan kialakulhat. Zápor, zivatar, intenzív csapadék is jöhet. Jégeső, erős, viharos széllökések is előfordulhatnak ma. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. Délután 27-34 fok között tetőznek a maximumok, az északi középhegység tágabb térségében fordulnak elő az alacsonyabb csúcsértékek. Vételkörzetünkben délután 30 fok lesz, zápor minket is elérhet. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio FM reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM Jazzberényből folytatjuk most egy programajánlattal. Idén augusztus 1-én rendezik meg a 38. mézvásárt és méhész találkozót itt Jazzberényben. Hazánk méhészei évről évre a mi városunkban gyűlnek össze ezen a nagy sikerű eseményen. A rendezvényt a méz királynő érkezése nyitja, amelyet a felvonulás és a vásár hivatalos megnyitója követ. A nap folyamán élő mécsalád bemutató és különleges versenyek is színesítik majd a kínálatot. A szakmai programok mellett a családokra is gondoltak a szervezők, a legkisebbeket zenés társulatok szórakoztatják, de lesznek különböző táncegyüttesek és könnyűzenei előadások is. Emellett mézeskalás díszítési bemutató, népművészeti kirakodó vásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben.
1: Trio FM.
2: Ez a Trio FM.
1: Trio FM. Melletted szól.

Roppantó gyorsan telik az idő, már is 11 óra, folytatjuk majd a friss hírekkel, jön Takács Erika, aztán a reggeli startunkat követően indul a Napközben magazinunk, hozok programajánlatokat, érdekességeket, és persze sok-sok jó zenét.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől pénteki beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában. Július végével több közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszűnik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légi csapásokban Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihív megyében pedig egy ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A Magyar Közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, közülük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. 4 feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Elhalasztják a mára tervezett tüntetésüket a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsony áron, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján esélyes, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz mind a 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóságok szerint 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár vesztette életét. A csaknem 7000 hektáron pusztító tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozta. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A mobilizált ügyfélszolgálat délután 3-1-től 4-3-ig Jászágon a volt postai épületénél lesz elérhető. A speciálisan felszerelt járműben többek között személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel és vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeket is intézhetnek, gyorsan és egyszerűen. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek, David Getta következik.
1: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: A Trió FM-et hallgatják, folytatjuk egy felhívással. Egy különleges kisfilm készítő pályázat indult, Mutasd be a Nagyi címmel, kifejezetten 7-12. Évfolyamos diákok számára. A feladat, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti időtartamú kisfilmet vagy interjút egy idős ismerősükkel, legyen az egy nagyszülő, egy rokon vagy akár a szomszéd, amelyben bemutatják az ő érdekes foglalkozását, hobbiát vagy különleges történetét. A legjobb alkotásokat díjazzák majd a szervezők, ráadásul a kiválasztott műveket bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban is októberben. Jelentkezni a balla.andrea@kukac.hu e-mail címen lehet, a jelentkezési határidő pedig szeptember 1-e. Biztatom a fiatalokat, hogy ragadjanak kamerát és mutassák be a környezetükben élő szépkorúak történeteit.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az

0: Ez a Jerság rádiója, a Trio FM-e. Mindenki futott már bele az interneten olyan videókba, amin első látásra össze nem illő állatok, például egy macska és egy kutya játszadoznak egymással. A viselkedésből egyből arra lehet következtetni, hogy az állatok közeli kapcsolatot ápolnak, ami a kutatók érdeklődését is felkeltette. Barátkoznak-e az állatok, vagy csak belelátjuk ezt a kapcsolatukba, írja a Life Science. A viselkedés mintázatok elemzésekor sok társas állatfajnál arra figyeltek fel, hogy a rokonokon és a társakon kívül is vannak olyan példányok, akikhez közelebb állnak az alanyok. Az elefántok például külön üdvözlést használnak azon társaiknál, akiket ismernek, a varjak pedig csőrükkel simogatják a közeli barátokat. Delphine de Moore, az Exeteri Egyetem viselkedés ökológiai kutatója szerint az egyének társas kapcsolatokat alakítanak ki, hogy eligazodjanak a környezetükben, ezek mélységét pedig a bizalom és az intimitás szintje határozza meg, csak úgy, mint az embereknél. Catherine Crockford, a Lyoni Nemzeti Tudományos Kutatási Központ kutatási igazgatója szerint a főemlősöknél a gondoskodás, a másik tisztántartása lehet a fő kapocs. Kutatások ugyanis bizonyítják, hogy ha közelálló állatot tisztítanak meg például a majmok, a jutalomért felelős oxitocin szabadul fel, és csökken a stressz koordináló kortizol szintje. Még ha ismeretlen majommal teszik ugyanezt, nem történik szignifikáns neurokémiai reakció. A vizsgálatok pedig azt is bizonyították, hogy amelyik egyednek sikerül fenntartani erős kapcsolatokat, tovább fog élni, és több utódja is lesz. Az orkák például közel ismerőseiknek elárulják, hol találnak élelmet, ami segíti a túlélésüket. A csimpánzok között olyan erős is lehet a baráti kötelék, hogyha egy egyed szülei meghalnak, akkor az elhunyt családfő közeli barátai barátja, örökbe fogadhatják az utódot. Ez azonban nem csak az egyes fajoknál igaz, ugyanis, mint kiderült, a fajok közötti kölcsönös bizalom is létrejöhet.
1: 97.7 Trio

0: szórakozás.
1: Ez a Trio FM jazzbenéből, már is folytatjuk a műsort egy csokorra való programajánlattal. Kezdjük a sort mindjárt egy fergeteges hétvégi családi nappal Jászárok szálláson. Július 18-án szombaton már reggel 9 órától várja a látogatókat a Jászárok szállási VSF fogadhajtó szakosztálya. Egész nap izgalmas lovas programok követik egymást, lesz klasszikus fogadhajtó verseny és látványos pontgyűjtő verseny is. A madarak szerelmesének igazi csemegét jelent majd a SAS központ bemutatója, ami szintén kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A rendezvény ide alatt a helyszínen kirakodó vásár, különféle árusok várják majd a látogatókat. Lesznek finom ételek és italok is. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a gyermekek részére az ugrálóvár, az arcfestés és a kézműves foglalkozás teljesen ingyenes. A nap végén pedig értékes nyereményekkel kecsegtető tombolahúzással zárul a Jászárok szállási program, így mindenképpen érdemes lesz majd a helyszínen maradni. Július 18-án szombaton, tehát reggel 9 órától Jászárok szálláson a VSE fogadhajtó szakosztály fogadhajtó versenyét rendezik. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is. Maradjunk még július 18-ánál, de ugrunk ide Jászberénybe, ahol a keményebb dallamok kedvelői találhatják meg a számításaikat. Egyetlen este alatt három ikonikus tribute zenekar lép majd fel a Phoenix Fészek műhelyház udvarán. A jászberényi tributesten a grunge és a magyar rock legnagyobb slágerétől lesz majd hangos a környék. A kapukat délután 5 órától nyitják, a zenei program pedig este 6 órakor indul a grunge rock képviselőivel, a Big Cheese zenekarral. Őket követi majd a színpadon fél 8 a kérdőjelek, akik egy hamisítatlan pokolgép tribut műsorral készülnek. Az este megkoronázásaként pedig 21 órától az Edda Forever tribut gondoskodik a felejtetetlen hangulatról, és elhozzák az Edda művek örökzöld rock himnuszait. Augusztus végén is van már egy remek ajánlatom, augusztus 29-én rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Jászberényben. Ezen a napon együtt töltetjük meg zenével és élettel Jászberény főterét. Ha szeretnének többet megtudni az eseményről, keressék fel a Jászberényi Kulturális Programok közösségi oldalát. Végül egy izgalmas felhívást osztok meg a fiatalabb hallgatóinkkal, mutassuk be a Nagy Itt címmel indult kisfilm készítő pályázat a 7. és 12. évfolyam közötti diákok számára. A feladat az, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti kisfilmet, vagy interjút egy idős ismerősükkel, például a nagymamával, nagypapával, a szomszéddal, vagy éppen egy rokonnal. A filmben mutassák be az ő érdekes foglalkozásukat, hobbiukat, vagy a különleges történetüket. A jelentkezési határidő szeptember 1-e, a pályázatokat pedig a balla.andreakukac@jaszkerület.hu e-mail címre lehet küldeni, a nyertes filmeket pedig a Jászberényi Ifjúsági Házban mutatják be idén októberben. Idén augusztus 1-én rendezik meg a 38. mézvásárt és méhész találkozót itt Jászberényben. Hazánk méhészei évről évre a mi városunkban gyűlnek össze ezen a nagy sikerű eseményen. A rendezvényt a méz királynő érkezése nyitja, amelyet a felvonulás és a vásár hivatalos megnyitója követ. A nap folyamán élő méhcsalád bemutató és különleges versenyek is színesítik majd a kínálatot. A szakmai programok mellett a családokra is gondoltak a szervezők, a legkisebbeket zenés társulatok szórakoztatják, de lesznek különböző táncegyüttesek és könnyűzenei előadások is. Emellett mézeskalás díszítési bemutató, népművészeti kirakodó vásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben. Bízom benne, hogy találtak kedvükre való hétvégi vagy nyári elfoglaltságot a kínálatból, kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

hamarosan gyors búcsú részemről. Köszönöm, hogy velem tartottak. Holnap reggel 7-kor találkozunk, indítsuk együtt a csütörtök reggelt, és én Pálinkás Zsolt vagyok. További szép napot és jó rádiódást kívánok mindenkinek. Ne feledjék, Zsuposág érkezik 14 órakor a délutáni műszakkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Sólyom Hotel ajánlata július 15-ére szerdára alföldi húsleves, illetve lemmagban forgatott hércecsék jászmin rizssel. Fogyasztatunk még hideg gyümölcslevest is, készül még a húsmentes ajánlatban rántott trapista saj tartármártással. A főételek körül pedig még kérhető bácskai rizses hús, ahogy mi szeretjük, kemencés sertésborda gazdagon, gombás tejszínes sertésragú, paradicsomos húsgombóc földburgonyával és hortobágyi húsos palacsinta. A Sólyom Hotelben elérhető diákmenü is. Rendelésünket pedig várják az 57-401-267-es telefonszámon. A Birs kávézó és bisztró mai finomságai csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és bodonyi betyárleves. A főételek közül kérhető sonkával, sajttal töltött rántott palacsinta, borsós tokány tésztával, töltött kacsa parázsburgonyával. Komplett menüt is rendelhetünk a Birs kávézó és bisztróból, elérhetőségük 0620-240-40-44. A Firpo pizzériában a mai napi menüben kentek egy csirkeszány barbecue szósszal, fűszeres burgonyegerezdel. A menü 11 és 15 óra között érjük el 2490 forintos áron a Firpo pizzériában. A River Bistróban fogyaszthatunk ma sertésragúlevest, brassóit, illetve roston sült csirke mellett jászmin rizssel. Rendelhetünk az 57-407-500-as telefonszámon. A karamellünk kiszolgáló étterem kínálatában szerdán zöldségkrémleves, citromos eperleves, sertéspaprikás tarhonyával, bolognai spagetti, darált hússal töltött patlizsán, konflikt csirkemell, rántott sertésborda, rántott füstölt sajt és mákos guba. Elérjük a karavánunk kiszolgáló éttermet az 57-406-710-es telefonszámon. Az Aranykalán étterem július 15-én szerdán készül tyűkös óriás bablevessel, hideg gyümölcslevessel, a mai menüben szerepel még kentucky karaj, kemencés burgonyával, amerikai káposzta salátával, manaféle házi brassói, rántott sajt, havai csirke rizssel, rántott patisson rizssel, a vega menüben pedig barackos mascarpone rizssel. Az Aranykalán étterem telefonszámai 57-403-290 és 0620-470-3733. A Pipacs étterem vár minket tarhonylevessel, tavaszi levessel, a mai menüben szerepel még paradicsomos káposzta rántott párizsival, sajttal töltött sertésszelet petrezselymes burgonyával, zöld borsó pörkölt galuskával, házi hamburger fűszeres burgonyával. A Pipacs étterem hívható az 57-405-510-es számon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, tonhalas saláta, roston sült csirkemell, tejszínes fokhagymás para és rizs, desszert vagy kávé a mai ajánlatban. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A napi ebédmenü kérhetjük a Hello Berény parkolóban elvitelre vagy helyben fogyasztásra.
3: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
6: Változóan felhős napos idő várható, záporokkal. Leváltották az aranykonvoj ügyben érintett adóhatóság vezetőit. Ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek az aranykonvoj ügyben, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőinek megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A Magyar Közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Közülük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légi csapásokban Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihív megyében pedig egy ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Azonosítatlan vegyi anyag szivárgása miatt több embert evakuáltak az antwerpeni kikötőben, közölte internetes oldalán a belga közszolgálati média. Az egyik tengerjáró hajó konténeréből kifolyt, egyelőre ismeretlen folyadék gőzétől 130 kikötői munkás rosszul lett, mindannyiukat kórházba vitték. Előzetes feltételezések szerint kénsav szivárgott a konténerből. Az érintett hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is, ezért a kikötőben minden tevékenységet és a hajóforgalmat is felfüggesztették. A lakosságot arra kérik, hogy kerülje a területet. Kevesebb mint fél év alatt több mint 113 ezeren váltottak jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására. A január 22-én megnyílt tárlat nemzetközi együttműködésben valósult meg, és 13 ország 64 múzeumából érkezett közel 400 műtárgyat mutatott be. Július végén már egy új időszaki tárlat, az amerikai állam várja majd az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen!
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Tributes lesz szombaton. Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. 38. alkalommal szervezik meg a Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye, ismét Jászberényben. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tribut zenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tribut zenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokolgép dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda tribut zenekar. Mindez tehát szombaton. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló közel 4 méter magas 29 darabból álló tűzzománc főoltár kép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsolódik egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megyko Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel Uszoda és Termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem maradt kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel Kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. A délutáni 30 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklet térségünkben, kissé felhőségbolt mellett csökken a csapadék kialakulásának esélye. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap. Záporok, zivatarok helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad holnap. Hajnalban 12-22, délután 29-35 fok valószínű. A jászságban 17 fokra ébredünk majd, délután 33 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás, különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Változóan felhős napos idő várható záporokkal. Leváltották az aranykonvoj ügyben érintett adóhatóság vezetőit. Ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek az aranykonvoj ügyben, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőinek megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. 1 milliárd 300 millió forintos, már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. Négy feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légi csapásokban Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihív megyében pedig egy ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok, válaszul a Perzsa ország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt, napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Tributes lesz szombaton. Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló, közel 4 méter magas, 29 darabból álló tűzzománc főoltárkép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsolódik egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megyko Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi Nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tributzenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tributzenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a Kérdőjelek, akik Pokol Gép dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda Tribute zenekar. Mindez tehát szombaton. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi mézvásár és méhész találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye ismét Jászberényben. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel Uszoda és Termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem marad kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel Kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. A délutáni 30 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete térségünkben, kissé felhőségbolt mellett csökken a csapadék kialakulásának esélye. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap. Záporok, zivatarok helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad holnap. Hajnalban 12-22, délután 29-35 fok valószínű. A jászságban 17 fokra ébredünk majd, délután 33 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: dance, we can dance all night.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változóan felhős napos idő várható, két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel. Ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a MOL, Új Európa, a Kékbolygó klímavédelmi, az Élvonal csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz 5 legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesítette egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok július 10-én tájékoztatták a magyar kollégákat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő Szerbiai Seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, és 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Július 15-e van szerda, a Henrikek és a Rolandok ünnepelnek. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A Henri germán eredetű név jelentése körülkerített birtokán uralkodó, a Roland pedig német eredetű, a germán Hordunán névből származik, jelentése vakmerő hős. Isten éltesse őket sokáig. Egészen este 6-ig itt leszek, ma is délután 2 után startolunk, és a 06-33-101-22-77-es SMS Viber elérhetőségünkön tudnak üzenni nekem, ha szeretnének. Már napi 30 perc edzés is segíthet a fogyásban. És az izomépítésben ez lesz az egyik témánk, a másik pedig, hogy hétköznapi szokások is kiszáradáshoz vezethetnek. Itt a nagy hőségben érdemes erre is odafigyelni. Tartsanak velem, hogyha van kedvük, 14 óra után startolunk. Én Zsupos Ági vagyok, aki pedig érkezik. Szia! És Kendrick Lamar a The Greatest-tel.

97.7 Trio FM mellettet szól. Már napi fél óra mozgással is látványos eredményeket érhetünk el, ha megfelelően építjük fel az edzéseinket. Egy fitness edző szerint a hatékony program három alappillére az erősítés, a kardió és a rendszeresség. Hetente 5-6 alkalommal érdemes mozogni, váltogatva a súlyzós gyakorlatokat az intervallumos vagy egyenletes tempójú kardióval. Gyakori hiba, hogy konkrét terv nélkül kezdünk edzeni, rendszertelenül mozgunk vagy túl alacsony intenzitást választunk. A szakértők szerint a fogyás és az izomépítés egyszerre is elérhető. Ehhez viszont a rendszeres mozgás mellett a tudatos táplálkozásra és a megfelelő fehérjebevitelre is figyelni kell. Luis Capaldi érkezik, és a Survive!

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatódik a délutáni műszak fél három után is, csak az önök kedvenceivel, a Jásság kedvenc dalaival, és természetesen friss jássági hírekkel. Ezek következnek most. Rögtön utána pedig megbeszélünk néhány hétköznapi szokást, amik nagyon gyorsan kiszáradáshoz vezethetnek. Ne menjenek sehová, hiszen érkezik majd a hírek után Jennifer Lopez és a Waiting for Tonight.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Tributes lesz szombaton. Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tribut zenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tribut zenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokolgép dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda tribut zenekar. Mindez tehát szombaton. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló közel 4 méter magas 29 darabból álló tűzzománc főoltárkép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsoló egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megykó Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a jászberényi nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi mézvásár és méhész találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye ismét Jászberényben. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel Uszoda és Termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem maradt kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel Kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. A délutáni 30 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete térségünkben, kissé felhőségbolt mellett csökken a csapadék kialakulásának esélye. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap. Záporok, zivatarok helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad holnap. Hajnalban 12-22, délután 29-35 fok valószínű. A jásságban 17 fokra ébredünk majd, délután 33 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Súlyos csalódással zárult a tegnapi világbajnoki elődöntő a francia labdarúgó válogatott számára, miután 2-0-ás vereséget szenvedtek Spanyolországtól. A franciák csapatkapitánya Kylian Mbappé a mérkőzés után szokatlanul nyíltan és önkritikusan értékelte a helyzetet. Véleménye szerint Didier Deschamps szövetségi kapitány taktikája nem működött megfelelően, a középpályán létszámhátrányba kerültek, ráadásul a letámadásuk és a technikai pontosságuk is elmaradt a vártól. A spanyolok büntetőből és egy második félidei góllal magabiztosan hozták a meccset, így ők jutottak be a VB döntőbe. Franciaországra így szombaton már csak a bronzmérkőzés vár Miami Gardensben, ahol az Argentína-Anglia elődöntő vesztesével mérkőznek meg a harmadik helyért.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem csak a nyári hőség, hanem több hétköznapi szokás is hozzájárulhat a kiszáradáshoz. Sokan például csak akkor isznak, amikor már szomjasak, pedig ez gyakran már enyhe folyadékhiányt jelez. Az sem ideális, ha valaki egész nap alig fogyaszt folyadékot, majd egyszerre próbál nagyobb mennyiséget meginni. A szakértők szerint érdemes a folyadékbevitelt egyenletesen eloszlatni a nap során, reggel pedig egy pohár vízzel kezdeni. Nagy melegben és intenzív sportoláskor az elektrolitok pótlására is figyelni kell. A friss zöldségek és gyümölcsök szintén segíthetik a megfelelő hidratáltság fenntartását. Jöjjön a Sweetest Pie Dua Lipával és Megan Thee Stallationnel.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: 77.7, Trio FM melletted szól. Folytatódik a délutáni műszak, véget ért az első óránk, és természetesen robogunk tovább, hogy mi hamarabb véget érjen a munkaidő. Ebben segítek a legjobb dalokkal és friss információkkal. Utóbbi következik most, 15 órakor, aztán pedig a következő órát a Train dalával nyitjuk. Ez lesz a Hey Soul Sister.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva, az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet, vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba, vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
7: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
8: Változóan felhős napos idő várható. Július végén több közérdekű vagyonkezelő alapítvány is megszűnik. Egy sziklahasadékban fennakadt férfit mentettek ki Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel. Ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a MOL, Új Európa, a Kékbolygó klímavédelmi, az Élvonal csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz öt legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesítette egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok július 10-én tájékoztatták a magyar kollégákat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. 10 órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csikola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő Szerbiai Seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, és 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Indul egy újabb óra újabb kedvencekkel itt a délutáni műszakban, méghozzá július 15-én hétfőn a Rolandok és a Henrikek névnapján. Isten éltesse őket sokáig. Ebben az órában beszélgetünk majd arról, hogy a nagy melegben a hideg víz lehet a jobb választás, bár van fontosabb a víz hőmérsékleténél, hogyha hidratálni szeretnénk, és arról is szó lesz, hogy a C-vitaminos szérum nem helyettesíti a fényvédőt. Azt is elmondom majd, miért. Jöjjön Elton John és Britney Spears közös a Hold Me Closer 15 óra után.

97.7 Trio FM mellettet szól. A víz hőmérsékleténél általában fontosabb, hogy elegendő folyadékot igyunk. Bizonyos helyzetekben azonban nem mindegy, hideg vagy meleg italt választunk-e. Nagy melegben intenzív sportolás vagy erős izzadás mellett a hűvösebb víz segíthet csökkenteni a testhőmérsékletet, és kellemesebb lehet a szervezetnek. Megfázás és torokfájás esetén viszont a meleg italok enyhíthetik a kellemetlen tüneteket. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a jeges víz önmagában nem fogyaszt. Az anyagcserére gyakorolt hatása ugyanis minimális. Érzékeny fogak vagy bizonyos nyelőcső problémák esetén pedig a nagyon hideg italok kellemetlenséget is okozhatnak, figyeljenek oda magukra. Érkezik Adele és a Rolling in the Deep.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytassuk a délutáni műszakot? Na, náhogy robogunk tovább, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. 3:30 után is megbeszéljük majd, hogy a C-vitaminos szérum vajon helyettesíti-e a fényvédőt, ahogy azt a hírekből hallani lehet, és természetesen a friss jársági hírek után Taylor Swift is zenél hozza majd az Antihero című dalát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
4: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Tributes lesz szombaton. Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 38. alkalommal szervezik meg a Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye, ismét Jászberényben, méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tributzenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tributzenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokolgép dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda tribut zenekar. Mindez tehát szombaton. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló közel 4 méter magas 29 darabból álló tűzzománc főoltárkép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsoló egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megyko Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi Nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel Uszoda és Termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem marad kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel Kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. A délutáni 30 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete térségünkben, kissé felhőségbolt mellett csökken a csapadék kialakulásának esélye. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap. Záporok, zivatarok helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad holnap. Hajnalban 12-22, délután 29-35 fok valószínű. A jásságban 17 fokra ébredünk majd, délután 33 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A C-vitamin segíthet csökkenteni az UVA sugárzás okozta bőrkárosodást. Önmagában viszont nem véd meg a leégéstől vagy a bőrráktól. Egy bőrgyógyász szerint a C-vitamin antioxidánsként semlegesítheti. A bőrben képződő káros szabadgyökök egy részét így kiegészítheti a fényvédők hatását. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szérum nem blokkolja sem az UVA, sem az UVB sugarakat. A legfontosabb továbbra is a széles spektrumú fényvédő rendszeres használata. Hosszabb szabadtéri tartózkodás vagy erős izzadás esetén pedig a naptejet újra is kell kenni, úgyhogy erre figyeljenek oda. Paid my duties, Anastasia veszi át a terepet.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél ideihez érkeztünk a mai délutáni műszaknak, bízom benne, hogy velünk tartanak a következő két órában is. Azt megígéretem, hogy pörgetjük a munkaidőt, sok szórakoztató és informáló témánk lesz, és persze játszom a Jászság kedvenc dalai. John Newman a Feelings-el például 16 óra után a híreket követően csendül fel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Füllett idő lesz, lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy ország fölött megvédjék a légteret. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz öt legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. 10 órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csékola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Több órán keresztül pásztázták a területet, végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírül a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Waseda Mika fordította le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető, és évtizedek óta fordít kortárs magyar irodalmat japán nyelvre. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Újabb óra, újabb kedvencekkel, ez pedig a délutáni műszak. Ugye velem tartanak a 0630-301-2277-es SMS Viber elérhetőségünkön, akár írhatnak is, ha látnak valamit az utakon, vagy megosztanának velem valamit. Én pedig ígérem, hogy a legérdekesebb témákkal és informáló témákkal érkezem. Többek között arról, hogy mihez vezet akár egy óra alvásvesztesség naponta, és több oka is lehet az éjszakai lábgörcsöknek, ezzel sokan küzdenek. Tartsanak velem! Érkezzen Kigo addig is a One Republic-kal, ez a Chasing Paradise 16 óra után, július 15-én szerdán.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. Már az is befolyásolhatja a testsúlyt, ha rendszeresen körülbelül egy órával kevesebbet alszunk a szükségesnél. Egy kutatásban azok a résztvevők, akik 6 héten át később feküdtek le, átlagosan csak nem fél kilót híztak, és több időt töltöttek ülve. A szakértők szerint az alvás hiány fokozhatja az étvágyat, növeleti a nassolási kedvet és az anyagcserét is kedvezőtlenül befolyásolhatja. A tartósan kevés alvás hosszabb távon ronthatja az inzulin érzékenységet is. A kutatók szerint ezért az egészséges testsúly megőrzésében nem csak a táplálkozás és a mozgás, hanem a megfelelő mennyiségű alvás is nagyon fontos. Do you know? Tudták? Ezt kérdezi Enrique Iglesias.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél öt után robogunk tovább a délutáni műszakban, július 15-én szerdán. Bízom benne, hogy velünk tartanak a továbbiakban is. Beszélünk az óra második felében arról, hogy több oka is lehet az éjszakai lábgörcsöknek, utána járunk, hogy pontosan mik. Előtte viszont jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Ami biztos, hogy csak a legjobb dalokat hozom továbbra, és Calvin Harris a Blessings-el érkezik majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Dobd be magad a nyárba Jászberényben, a belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
4: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Tributes lesz szombaton. Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi mézvásár és méhész találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye, ismét Jászberényben. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tribut zenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tribut zenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokolgé dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda Tribute zenekar. Mindez tehát szombaton. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló közel 4 méter magas 29 darabból álló tűzzománc főoltár kép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsolódik egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megyko Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel Uszoda és Termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem maradt kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel Kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. A délutáni 30 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete térségünkben, kissé felhőségbolt mellett csökken a csapadék kialakulásának esélye. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap. Záporok, zivatarok helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad holnap. Hajnalban 12-22, délután 29-35 fok valószínű. A jásságban 17 fokra ébredünk majd, délután 33 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Az éjszakai lábgörcs általában ártalmatlan, de ha rendszeresen jelentkezik, az alvást és a közérzetet is jelentősen ronthatja. A háttérben állhat izomfáradtság, túlterhelés, mozgáshiány, kiszáradás, vagy egyes ásványi anyagok alacsony szintje is. Bizonyos gyógyszerek szintén növelhetik a görcsök kialakulásának esélyét. Hirtelen jelentkező panasz esetén az érintett izom óvatos nyújtása, masszírozása és melegítése segíthet. Ha azonban a görcsök gyakoriak, nagyon erősek vagy zsibbadás, izomgyengeség és duzzanat is társul hozzájuk, érdemes orvoshoz fordulni, mert ritkán, de ugyan előfordul, hogy valamilyen betegség is állhat a háttérben. Love Yourself, erre tanít minket Justin Bieber a következő percekben. Oh,

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Súlyos csalódással zárult a tegnapi világbajnoki elődöntő a francia labdarúgó válogatott számára, miután 2-0-ás vereséget szenvedtek Spanyolországtól. A franciák csapatkapitánya Kylian Mbappé a mérkőzés után szokatlanul nyíltan és önkritikusan értékelte a helyzetet. Véleménye szerint Didier Deschamps szövetségi kapitány taktikája nem működött megfelelően, a középpályán létszámhátrányba kerültek, ráadásul a letámadásuk és a technikai pontosságuk is elmaradt a vártól. A spanyolok büntetőből és egy második félidei góllal magabiztosan hozták a meccset, így ők jutottak be a VB döntőbe. Franciaországra így szombaton már csak a bronzmérkőzés vár Miami Gardensben, ahol az Argentína-Anglia elődöntő vesztesével mérkőznek meg a harmadik helyért.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

97.7 Trio FM melletted szól. Újabb óra ért véget, és nem sokára ráfordulunk a mai délutáni műszak utolsó órájára, ne maradjanak le róla, sok-sok érdekességem van még, és természetesen játszom a Jássák kedvenc dalait is. Az óra nyitányaként a hírek után például Eva Max énekel a Million Dollar Baby-t.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Füllett idő lesz. Ukrajna duplájára növelné a dróngyártását, közölte az ukrán elnök. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy ország fölött megvédjék a légteret. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz öt legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírül a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Waseda Mika fordította le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető, és évtizedek óta fordít kortárs magyar irodalmat japán nyelvre. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatódik a délutáni műszak 17 óra után csak a legjobbakkal, az önök kedvenceivel. Itt a jásság kedvencei között. A 06-33-101-22-77-es SMS Viber elérhetőségünk ma is él július 15-én. Szerdán a Rolandok és a Henrikek névnapján, Isten éltesse őket sokáig. Beszélni fogunk a mai műsorunk záró órájában arról, hogy mik azok az egészségesnek tűnő ételek, amelyek nagyon sok hozzáadott cukrot rejtenek, és hogy a nevünk is hatással lehet arra, hogyan változik az évek során az arcunk. Rendkívül izgalmas. Egy olyan hölgyel folytatjuk 17 óra után, akinek sajnos halálhíréről nemrég értesültünk, egy igazi legenda, ikonikus alakja a popkultúrának, Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero. Nyugodjon békében!

Hét Trio FM mellettet szól. A görög joghurt, a granola vagy a fehérje szelet is tartalmazhat meglepően sok hozzáadott cukrot, ezért érdemes alaposan megnézni a csomagoláson szereplő adatokat. Attól, hogy egy terméket egészségesként vagy fitness ételként reklámoznak, még nem biztos, hogy valóban kevés benne a cukor. A szakértők szerint elsősorban a hozzáadott cukrok fogyasztását érdemes csökkenteni. Ide tartozik például a kristálycukor, a méz, a juharszirup és az agave szirup is. A természetesen jelenlévő cukrok ezzel szemben gyakran rostokkal, vitaminokkal és más tápanyagokkal együtt kerülnek a szervezetbe. Legyenek körültekintőek, amíg szólt Pink és a Sober.

0: Hét Trio FM melletted szól. Fél hat után folytatjuk műsorunkat itt a délutáni műszakban. Bízom benne, hogy sokan letették már a munkát, de ha még nem, azt is megpörgetjük, ígérem. Jönnek a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Aztán az óra második felében arról beszélgetünk, ami szerintem egy fantasztikus érdekesség, hogy a nevünk is hatása lehet arra, hogyan változik meg az arcunk. A hírek után Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight lesz az a dal, amit együtt meghallgatunk. If it lasts forever, but it's now or never, you could say, hey, tonight. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Tributes lesz szombaton. Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló, közel 4 méter magas, 29 darabból álló tűzzománc főoltárkép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsoló egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megykó Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi Nyolcak művész csoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tributzenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tributzenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokol gép dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda Tribute zenekar. Mindez tehát szombaton. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi mézvásár és méhész találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye ismét Jászberényben. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel Uszoda és Termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem maradt kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. A délutáni 30 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklet térségünkben, kissé felhőségbolt mellett csökken a csapadék kialakulásának esélye. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap. Záporok, zivatarok helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad holnap. Hajnalban 12-22, délután 29-35 fok valószínű. A jásságban 17 fokra ébredünk majd, délután 33 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A nevünk hosszú távon akár az arcvonásainkra is hatással lehet. A vizsgálatban, ami egy izraeli kutatás volt, a résztvevők fényképek alapján próbálták párosítani az emberek arcát a nevükkel. A felnőttek esetében a véletlennél nagyobb arányban találták el a helyes nevet, a gyerekeknél azonban nem figyeltek meg hasonló eredményt. A kutatók mesterséges intelligenciával is elemezték az arcokat, és az azonos nevű felnőtteknél több hasonlóságot is találtak. Szerintük ebben a nevükhöz kapcsolódó társadalmi elvárások és sztereotípiák is szerepet játszhatnak, amelyek idővel a viselkedésünkre és a megjelenésünkre is hatással lehet. Egészen izgalmas, nem? Axwell és Ingrosso érkezik az érdekességek után a More Than You Know című dalukkal.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és már a búcsúzunk a délutáni műszaktól, és hálásan köszönöm, hogy velünk rádióztak az elmúlt néhány órában. Így lesz ez pénteken is, akkor jön legközelebb a délutáni műszak a szokott időpontban 2-től este 6-ig. Én itt leszek. Holnap reggel pedig Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. Most friss hírek jönnek, és Duke Diamond az én záródalommal, vagy búcsú nótámmal, az Ocean Drive-val. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
8: Füllett idő lesz. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy ország fölött megvédjék a légteret. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Koros Gábor, a szervezet elnöke arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A háziállatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyes. Veszélyesen felmelegedhet. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántól nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jazzbenéből már is folytatjuk a műsort egy csokorra való programajánlattal. Kezdjük a sort mindjárt egy fergeteges hétvégi családi nappal Jászárok szálláson. Július 18-án szombaton már reggel 9 órától várja a látogatókat a Jászárok szállási VSF fogadhajtó szakosztálya. Egész nap izgalmas lovas programok követik egymást, lesz klasszikus fogadhajtó verseny és látványos pontgyűjtő verseny is. A madarak szerelmesének igazi csemegét jelent majd a Sas központ bemutatója, ami szintén kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A rendezvény ide alatt a helyszínen kirakodó vásár különféle árusok várják majd a látogatókat. Lesznek finom ételek és italok. És a szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a gyermekek részére az ugrálóvára az arcfestés és a kézműves foglalkozás teljesen ingyenes. A nap végén pedig értékes nyereményekkel kecsegtető tombolahúzással zárul a Jászárok szállási program, így mindenképpen érdemes lesz majd a helyszíne maradni. Július 18-án szombaton, tehát reggel 9 órától Jászárok szálláson a VSF fogadhajtó szakosztály fogadhajtó versenyét rendezik. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is. Maradjunk még július 18-ánál, de ugrunk ide Jászberénybe, ahol a keményebb dallamok kedvelői találhatják meg a számításaikat. Egyetlen este alatt három ikonikus tribute zenekar lép majd fel a Phoenix Fészek műhelyház udvarán. A Jászberényi tribute esten a grunge és a magyar rock legnagyobb slágerétől lesz majd hangos a környék. A kapukat délután 5 órától nyitják, a zenei program pedig este 6 órakor indul a grunge rock képviselőjével, a Big Cheese zenekarral. Őket követi majd a színpadon 8:30 a kérdőjelek, akik egy hamisítatlan pokolgép tribute műsorral készülnek. Az este megkoronázásaként pedig 21 órától az Edda Forever tribute gondoskodik a felejthetetlen hangulatról, és elhozzák az Edda művek örökzöld rock himnuszait. Augusztus végére is van már egy remek ajánlatom, augusztus 29-én rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Jászberényben. Ezen a napon együtt töltetjük meg zenével és élettel Jászberény főterét. Ha szeretnének többet megtudni az eseményről, keressék fel a Jászberényi Kulturális Programok közösségi oldalát. Végül egy izgalmas felhívást osztok meg a fiatalabb hallgatóinkkal, mutassuk be a Nagy Itt címmel indult kisfilm készítő pályázat a 7. és 12. évfolyam közötti diákok számára. A feladat az, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti kisfilmet, vagy interjút egy idős ismerősükkel, például a nagymamával, nagypapával, a szomszéddal, vagy éppen egy rokonnal. A filmben mutassák be az ő érdekes foglalkozásukat, hobbiukat, vagy a különleges történetüket. A jelentkezési határidő szeptember 1-e, a pályázatokat pedig a balla.andreakukacjaszkerület.hu e-mail címre lehet küldeni, a nyertes filmeket pedig a Jászberényi Ifjúsági Házban mutatják be idén októberben. Idén augusztus 1-én rendezik meg a 38. mézvásárt és méhész találkozót itt Jászberényben. Hazánk méhészei évről évre a mi városunkban gyűlnek össze ezen a nagy sikerű eseményen. A rendezvényt a méz királynő érkezése nyitja, amelyet a felvonulás és a vásár hivatalos megnyitója követ.

0: A nap folyamán élő mécsalád bemutató és különleges versenyek is színesítik majd a kínálatot. A szakmai programok mellett a családokra is gondoltak a szervezők, a legkisebbeket zenés társulatok szórakoztatják, de lesznek különböző táncegyüttesek és könnyűzenei előadások is. Emellett mézeskalás díszítési bemutató, népművészeti kirakodóvásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben. Bízom benne, hogy találtak kedvükre való hétvégi vagy nyári elfoglaltságot a kínálatból. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek!
1: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Tributes lesz szombaton. Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tributzenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tributzenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokol gép dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda Tribute zenekar. Mindez tehát szombaton. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló közel 4 méter magas 29 darabból álló tűzzománc főoltárkép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsolódik egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megyko Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi Nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi mézvásár és méhész találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye ismét Jászberényben. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel úszoda és termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem marad kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel Kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. A délutáni 30 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete térségünkben, kissé felhőségbolt mellett csökken a csapadék kialakulásának esélye. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap. Záporok, zivatarok helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad holnap. Hajnalban 12-22, délután 29-35 fok valószínű. A jásságban 17 fokra ébredünk majd, délután 33 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Füllett idő lesz. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ez csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek a katonai kötelezettségüknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének szövetsége. Korós Gábor, a szervezet elnöke, arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék. A házi állatok számára mindig biztosítani kell friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Tributest lesz szombaton. Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi mézvásár és méhész találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye ismét Jászberényben. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tributzenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tributzenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokolgép dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda tribute zenekar. Mindez tehát szombaton. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló, közel 4 méter magas, 29 darabból álló tűzzománc főoltárkép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsolódik egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megykó Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi Nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel úszoda és termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem maradt kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel Kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. A délutáni 30 fokról este 25-re csökken a levegőhőmérséklet a térségünkben, kisebb felhőségbolt mellett csökken a csapadék kialakulásának esélye. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap. Záporok, zivatarok helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad holnap. Hajnalban 12-22, délután 29-35 fok valószínű. A jászságban 17 fokra ébredünk majd, délután 33 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: mellette szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Füllett idő lesz. Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Elindítja vezetékes internet szolgáltatását a JET-tel. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A JET-tel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet, ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek a katonai kötelezettségüknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: kisemben.
1: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Tributest lesz szombaton. Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi mézvásár és méhész találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye, ismét Jászberényben, méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tributzenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tributzenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokolgép dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda tribut zenekar. Mindez tehát szombaton. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló, közel 4 méter magas, 29 darabból álló tűzzománc főoltárképő kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsolódik egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megykó Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban, festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi Nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel úszoda és termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem maradt kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel Kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. A délutáni 30 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklet a térségünkben, kissé felhőség volt mellett, csökken a csapadék kialakulásának esélye. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap. Záporok, zivatarok helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad holnap. Hajnalban 12-22, délután 29-35 fok valószínű. A jászságban 17 fokra ébredünk majd, délután 33 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Füllett idő lesz. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodimir Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy ország fölött megvédjék a légteret. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Koros Gábor, a szervezet elnöke arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A háziállatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyes. Veszélyesen felmelegedhet. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

dalok, amik életre keltik az emlékeket. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. I took the long road across the ocean.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Tributes lesz szombaton. Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló, közel 4 méter magas, 29 darabból álló tűzzománc főoltárkép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsolódik egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megyko Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi Nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tributzenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tributzenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokolgépek dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda Tribute zenekar. Mindez tehát szombaton. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi mézvásár és méhész találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye ismét Jászberényben. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodó vásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit is. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel úszoda és termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem marad kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel Kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. A délutáni 30 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete térségünkben, kissé felhőségbolt mellett csökken a csapadék kialakulásának esélye. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap. Záporok, zivatarok helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad holnap. Hajnalban 12-22, délután 29-35 fok valószínű. A jásságban 17 fokra ébredünk majd, délután 33 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Füllett idő lesz. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülő állomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet, ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek a katonai kötelezettségüknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének szövetsége. Koros Gábor, a szervezet elnöke, arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék. A házi állatok számára mindig biztosítani kell friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántól nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Tributes lesz szombaton. Megismerhetjük Rácz Gábor alkotását. Augusztus 1-én szervezik meg a 38. nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Tributestre hívják, várják az érdeklődőket Jászberényben szombaton. A tribut zenekarok olyan formációk, amelyek egy-egy híres előadó vagy együttes munkásság előtt tisztelegnek. Repertoárjukat a legnagyobb slágerek alkotják, és gyakran a vizuális megjelenésükben, tehát a hangzásukban, a ruhákban, a hajukban is az eredeti produkciót idézik meg. A mostani szombati alkalmon fellép majd a Nirvana tribut zenekar, a Big Cheese, aztán pedig ez után a kérdőjelek, akik pokol gép dalokat játszanak majd. Az estet az Edda Forever zárja majd, az Edda tribut zenekar. Mindez tehát szombaton. Az ománc művész Rácz Gábor alkotásaival már jó néhány alkalommal találkozhattak a képzőművészet kedvelői a Szikra Galériában. A hónap műtárgya sorozatban most a nemzetközi körökben is ismert iparművész, táblagép igényű zománc művét ismerhették meg az érdeklődők, írja a jászberény.hu. A hónap műtárgya ez alkalommal egy méretes fotón volt látható a Szikra Galéria kávézójában. Nos, az eredeti alkotás a megdicsült Krisztust ábrázoló közel 4 méter magas 29 darabból álló tűzzománc főoltárkép kompozíció az óbudai szalézi templomban található, ezért most csak fényképen lehetett látni. Rácz Gábor kortárs egyházművészként zománc technikával készült munkái között a templomok külső és belső díszítő elemein túl számos nagyméretű zománc oltárképet is felfedezhetünk. Az alkotó szülei révén kapcsoló egyébként Jászberényhez. Erről és a művészeti munkásságáról Megykó Béla helytörténeti kutató osztotta meg az összeállítást a jelenlévőkkel. Rácz Gábor a fővárosban született 75 éve. Az alkotó tehetséget volt kitől örökölje. Édesapja Rácz Kálmán rajztanárként dolgozott a Magyar Királyi József Nándor gimnáziumban, a mai Lehel Vezér gimnáziumban. Festőművészként nevéhez köthető a Jászberényi Nyolcak művészcsoport megalakítása. Édesanyja, Beleznai Anna pedig remek portrékép festőként tevékenykedett. Rácz Gábor a szüleitől korán megtanulta az olajfestés technikáját, a díszítő festőnek is jelentkezett a művészeti gimnáziumba, majd a 70-es évek közepén végzett az iparművészeti főiskolán, ahol a jászberényi születésű festő, grafikus Litkei József is tanította. A képző és iparművészet legkülönbözőbb ágait művelte, végül a zománc művészetnél kötött ki. 38. alkalommal szervezik meg a nemzetközi mézvásár és méhész találkozót augusztus 1-én. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvénye ismét Jászberényben. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve szerepel a kínálatban. Minden évben így idén is megválasztják Magyarország mézkirálynőjét és udvarhölgyeit is. Megkezdődött a nyári szünet a Jászberényi Városi Könyvtárban, tehát nyári nyitvatartás szerint működnek, tehát szerdán, szombaton és vasárnap nem fogadnak olvasókat, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken pedig 9-től 6-ig. A Jászberényi Városi Könyvtárban augusztus 10-től 23-áig tart majd az igazi nyári szünet, amikor egyetlen egy napon sem fognak kinyitni. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Lehel úszoda és termelfürdő területén lévő strand kézilabda, illetve strand röplabda pálya idén sem maradt kihasználatlanul. Az üzemeltető váltáson átesett létesítmény pár napos szünet után megnyitotta kapuit a vendégei előtt, és a hónap második felében két izgalmas sporteseménynek is helyszíne lesz. Kis Attila szervezésében július 18-án a Gridapot kupán női és férfi strand kézilabda csapatok mérik össze erejüket. Egy héttel később pedig a strandröplabda pályán lesz nagyüzem, ahol a harmadik Szatmári Hotel Kupa keretében vegyes strandröplabda együttesek küzdenek majd egymással a helyezésekért. A délutáni 30 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklet a térségünkben, kissé felhőségbolt mellett csökken a csapadék kialakulásának esélye. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap. Záporok, zivatarok helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad holnap. Hajnalban 12-22, délután 29-35 fok valószínű. A Jászságban 17 fokra ébredünk majd, délután 33 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Füllett idő lesz. Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Elindítja vezetékes internet szolgáltatását a JET-tel. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az Agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A JET-tel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet, ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek a katonai kötelezettségüknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Füllett idő lesz. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodimir Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy ország fölött megvédjék a légteret. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Koros Gábor, a szervezet elnöke arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A háziállatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyes. Veszélyesen felmelegedhet. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Motor Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szeretőt.

0: nem. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Füllett idő lesz. Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Elindítja vezetékes internet szolgáltatását a JET-tel. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülő állomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A JET-tel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet, ez csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek a katonai kötelezettségüknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Rádió FM mellette szól. Ha

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Füllett idő lesz. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülő állomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet, ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek a katonai kötelezettségüknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének szövetsége. Korós Gábor, a szervezet elnöke, arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék. A házi állatok számára mindig biztosítani kell friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik. Füllett idő lesz, átmenetileg 2-10